0: Tudududap. Tudududap. Tudududap. Tudududap. Tudududap. Boom.
1: Yeah.
0: Boom. Boom.
1: Dish.
0: Boom.
1: Ah.
0: Boom.
1: Ah.
0: Thicka boom.